0: Minden sláger nálunk szól.
1: Hi everybody, this is David Guetta and you're listening to my new single.
2: Napjaink legjobbjai.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Fun FM Rádió.
2: Fun FM Rádió. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
0: Fülig zene.

0: Csak a legjobbak.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6
1: Csíkszereda.

0: nálunk a Mikó vár, a Petőfi utca, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Fun FM rádió
1: bárhol, bármikor,
0: éterben,
1: online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Változatosan.

0: mindent a fülnek.
1: Fun FM Rádió. Fülig zene.
0: Fun FM. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
1: Fülig zene.
0: Fülig zene.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Őszig legitim kormány nélkül maradhat Románia. Annikus Ordán államfő szándékosan halasztja a miniszterelnök jelölt megnevezését, hogy időt adjon a pártoknak, a parlamenti frakciók azonban teljesen elzárkóznak a kompromisszumtól. Bár a parlament szerdától vakációra megy, a képviselőknek eszük ágában sincs visszatérni egy rendkívüli ülésszakra. A politikai csatározások újabb padhelyzetet szültek, miután Ilija Bolozsán ügyvivő kormányfő kijátszotta a beszedes Szorin Grindjánót, az RMTS Alexandru Nazare pénzügyminisztert dobta be kompromisszumos jelöltként, ám megegyezés azóta sincs. Közben Krisztián Pörvulescu politológus súlyos alkotmányos válságra figyelmeztet. Az elemző szerint a megbízatási idejükön túl hivataloskodó ügyvezető miniszterek minden döntése és aláírt dokumentuma jogilag semmis lehet. Hasonlóan látja a helyzetet Traian Băsescu is, a volt államfő szerint a politikai elit tagjai kizárólag a saját érdekeiket nézik. Csoma Botond, az RMDS frakció vezetője megerősítette, kizárt, hogy szeptember előtt új kormánya legyen az országnak. Addig a megbízatását vesztett Bolozsán kabinet vezeti az országot, rendeletalkotási jogkör nélkül. Újabb áremelkedési hullám söpörhet végig szerdától július 1-től a romániai benzinkutakon. Éjféltől ugyanis lejár a gázolaj árának maximalizálásáról szóló rendelet, miután a parlament az ülésszak utolsó napján sem fogadta el az intézkedés novemberig tartó meghosszabbítását. A fuvarozók és a nyaralni induló családok teljes bizonytalansággal néznek szembe, miközben a két kormány párt, a PESZEDE és a PENELE egymásra mutogat a döntés elmaradása miatt. A PESZEDE szerint a liberálisok szándékosan blokkolták a tervezetet a szakbizottságban, a PENELE viszont azzal védekezik, hogy a javaslat elkésett és a bürokratikus folyamatok miatt már amúgy sem léphetett volna hatályba időben. A helyzetet súlyosbítja, hogy mivel jelenleg csak egy korlátozott jogkörű ügyvivőkabinet vezeti az országot, a kormány nem adhat ki újabb sürgősségi rendeletet az árplafon megmentésére. Szakértők arra figyelmeztetnek, szerdától kiszámíthatatlan, mennyivel nő egy tanküzemanyag ára a főszezon közepén. Szerdától emelkednek a közúti bírságok a bruttó minimálbér növekedése miatt. A KRESZ-ben szereplő összes olyan szankció összege növekedni fog, amelyet büntetőpontok alapján számolnak ki. A hatályos jogszabályok értelmében egy büntetőpont a bruttó minimálbér 5%-át teszi ki, így a jelenlegi 202,5 lejről 216 lej 25 banira emelkedik egy büntetőpont összege. A bruttó minimálbér 4325 lejre emelkedik szerdától Romániában. Július 1-től többet kell fizetni az Európai Unión kívüli online platformokról rendelt termékekért. Új vám és logisztikai díjak lépnek érvényre. A kormány még januárban 25 lejes logisztikai díjat vezetett be csomagonként, ehhez most egy új 3 eurós vám tarifa is társul bizonyos termék kategóriák esetében. Ez az uniós szabályozás része, és minden tagállamban egységesen alkalmazzák. Az új díj azokra a 150 eurónál kisebb értékű csomagokra vonatkozik, amelyek eddig vámmentesen érkezhettek az unióba. Az Európai Bizottság szerint a korábbi vámmentesség már nem indokolt, mert az online kereskedelem rendkívül gyorsan nőtt, és ez versenytorzító hatásokat is okoz. Tavaly már 5,8 milliárd küldemény érkezett az unióba. Az uniós intézmények egy új, egységes logisztikai díjon dolgoznak, amely a jövőben akár felválthatja a jelenlegi romániai 25 lejes díjat is. Első fokú sárga jelzésű árvízvédelmi készültséget rendelt el az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet Hargita megye több folyószakaszára. A hidrológusok figyelmeztetése szerint a hirtelen lezúduló csapadék miatt a vízállás szerda délig meghaladhatja az első fokú készültségi szintet. A riasztás térségünkben közvetlenül a Nagyküküllő és az Olt folyók vízgyűjtő területeit érinti. A szakemberek arra kérik a patakok, folyók közelében lakókat, hogy a következő 24 órában fokozottan figyeljenek a vízszint változásaira. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint javarészt tiszta égbolt mellett száraz napos időjárás várható. A reggeli órákban a hőmérséklet mindössze 12-15 fok közé csökken, a csúcsérték 30-33 fok közé emelkedik.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.

0: Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
1: A Dakota Security Service Kft. Biztonsági őrt alkalmaz. Érdeklődni a cég székhelyén Csíkszered a Villanytelep utca 2 szám alatt, vagy a következő telefonszámokon 0266 310 752 és 0731 696 603.
0: Állás keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doran English angol tábor, Smarty Camp Steam élmény tábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: A Lidl Plus alkalmazásban mindenre találsz ajánlatot, amire vágysz, és arra is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Olvastasd be a Lidl Plus kártyát, és egyszerűen használd ki az alkalmazás ajánlatait. A bőr nélküli sertés hasrész 100 g-onként 1,89 bani a Lidl Plus-szal. A fél kilós szeletelt pilos sajt 14,99 bani a Lidl Plus-szal. És a 2 literes Team Bark Cool húsítő 4,64 bani két darab vásárlása esetén.
2: Lidl, 15 éve igazán megéri.
3: A Medima Csíkszeredában mágneses rezonancia, RMN és CT vizsgálatokat végezhetsz az egészségbiztosítási pénztár elszámolásával, beleértve az SO, AO és monitorizálási beutalókat is. Gyors időpontfoglalás, pontos eredmények és most 15% kedvezmény a magánvizsgálatokra. Várunk Csíkszeredában a Hunyadi János utca 26 szám alatt. Hívj most! 0373 301 139. Medima. Kiválóság az orvosi képalkotásban.
4: Reklámot hallottak.

az elmúlt évtizedek válogatott slágerei. És napjaink kedvencei, mert a hallgatóink a legjobbat értelmik.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Nincs értelme újabb kormányfőjelöltet állítani Romániában, mert biztosan nem kapna parlamenti többséget, jelentette ki Nikus Ordán államfő. Nem fog pusztán a formalitás kedvéért elindítani egy újabb alkotmányos procedúrát, tette hozzá a politikus. Az elnök hangsúlyozta, az intézmények az ügyvivő kabinet korlátozott jogköre ellenére is működnek, a parlament pedig bármikor készen áll a rendkívüli helyzetek kezelésére. Szerdán a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból vizsgáznak az érettségizők, miután az Oktatási Minisztérium a kánikula miatt a keddi írásbelit elnapolta. Hétfőn román nyelvből és irodalomból vizsgáztak, július 2-án csütörtökön a választott tantárgyból adnak számot, tudásukról az érettségizők, pénteken pedig anyanyelvből mérik fel a nemzeti kisebbségekhez tartozó tanulók tudását. Július 1-től megszűnnek az üzemanyagokra vonatkozó támogatási intézkedések. Ez újabb áremelkedést eredményezhet az autósok számára. A gázolaj esetében a támogatások megszűnésének hatása azonnal érezhető lehet. Az ár legalább 36 banival emelkedhet literenként. Emellett az árak ennél is nagyobb mértékben emelkedhetnek, mivel az elmúlt 3 hónapban a benzinkuta kereskedelmi árrését, vagyis haszonkulcsát a tavalyi átlagos szinten maximálták. Szerdától emelkednek a közúti bírságok a bruttó minimálbér növekedése miatt. A KRESZ-ben szereplő összes olyan szankció összege növekedni fog, amelyet büntetőpontok alapján számolnak ki. A hatályos jogszabályok értelmében egy büntetőpont a bruttó minimálbér 5%-át teszi ki, így a jelenlegi 202,5 lejről 216 lej és 25 banira emelkedik egy büntetőpont összege. A román rendőrség a Digi24.ro hírportálnak megerősítette, az új tarifákat mától alkalmazzák. A bruttó minimálbér is 4325 lejre emelkedik Romániában, szintén mától. Szerdától többet kell fizetni az Európai Unión kívüli online platformokról rendelt termékekért. Az új vám és logisztikai díjak lépnek érvénybe. A kormány még januárban 25 lejes logisztikai díjat vezetett be csomagonként, ehhez most egy új 3 eurós vám tarifa is társul bizonyos termékkategóriák esetében. Ez az Európai Uniós szabályozás része, és minden tagállamban egységesen alkalmazzák. Az új díj azokra a 150 eurónál kisebb értékű csomagokra vonatkozik, amelyek eddig vámmentesen érkezhettek az Európai Unióba. Az Európai Bizottság szerint a korábbi vámmentes még már nem indokolt, mert az online kereskedelem rendkívül gyorsan nőtt, és ez versenytorzító hatásokat is okoz. Tavaly már 5,8 milliárd küldemény érkezett az Unióba. Az uniós intézmények egy új, egységes logisztikai díjon dolgoznak, amely a jövőben akár felválthatja a jelenlegi romániai 25 lejes díjat. A képviselőház döntőházként fogadta el a Lift az életért elnevezésű országos programról szóló törvényt, amelynek célja, hogy támogatást biztosítson felvonók telepítésére a lift nélküli társasházakban. A jogszabály értelmében a legalább 3 szintes lifttel nem rendelkező lakóépületek jogosultak lehetnek állami, európai, uniós vagy önkormányzati finanszírozásra. Liftek vagy alternatív akadálymentesítési megoldások, emelő platformok vagy rámpák kiépítésére. A programot a fejlesztés és az Európai Beruházások Minisztériuma koordinálja. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a reggeli ködfelhőzet felszakadozását követően változóan felhős égbolt mellett száraz, napos időjárásra lehet számítani. Csíkszeredában jelenleg 17 Celsius fokot mérnek, a csúcsérték 29-32 fok közé emelkedik. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: Ködre vonó figyelmeztetéssel nyitom a kotyogó egy újabb óráját. Jó reggelt kívánok! Helyenként a látótávolság 50 méter alá csökkent. Vezessenek óvatosan felkapcsolt ködlámpákkal, becsatolt biztonsági övekkel és a követési távolság növelésével. 8 óra múlt 4 perccel, én Günther Ottó vagyok, köszöntöm Önöket Fülig zenékkel. Az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai dukálnak a reggeli friss kávé mellé.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

Lapozzunk kalendáriumot, hiszen naptárlapot kellett váltani. Július 1-je van, Anna Mária, illetve Tihamér nevű hallgatóinknak kívánunk egy nagyon boldog névnapot. 208 éve, 1818 óta ma van a Magyar Egészségügy napja, ez a Semmelweis nap. 380 éve született Gottfried Wilhelm Leibniz, német racionalista, matematikus és filozófus. 166 éve hunyt el Charles Goodyear, a vulkanizált gumi feltalálója. 1997 óta 29 napja van a köztisztviselők napja, szintén július 1-én. 208 éve született Semmelweis Ignác Fülöp orvos, az anyák megmentője. 188 éve, 1838-ban Pesten kinevezték az első országos állatorvost. 136 éve született Miklós Béla, az 1944-ben Debrecenben megalakult ideiglenes nemzeti kormány miniszter elnöke. 120 éve született Estée Lauder, magyar származású amerikai cégvezető, az Estée Lauder kozmetikumok megalkotója. A kalendárium rovatunk végét ajándékdallal zárjuk, köszöntve a nap ünnepeltjeit.

Azt mondják, hogy minden világbajnokságnak megvannak a maga vizuális névjegyei, és nagyon úgy tűnik, hogy 2026-ban ezt a szerepet a rózsaszín cipők töltik be, azaz szinte leuralják a 2026-os világbajnokságot. A nagy kérdés az, hogy miért. A következő dal után ságnak megvannak a maga vizuális névjegyei, és nagyon úgy tűnik, hogy 2026-ban ezt a szerepet a rózsaszín cipők töltik be, azaz szinte leuralják a 2026-os világbajnokságot. A nagy kérdés az, hogy miért. A következő dal után megadjuk a választ rá.

0: Zöld fű, fehér vonalak és rigító rózsaszín, ha már belenéztek a 2026-os labdarúgó világbajnokság meccseibe, tuti, hogy feltűnt, hogy a játékosok lábán valósággal világítanak a stoplisok. Az amerikaiaktól a zsongolókon át a japánokig szinte minden válogatottban tarol a rózsaszín. De miért lett hirtelen mindenki a pink rajongója? Nos, a háttérben kőkemény marketing és trendkutatás áll. Idén az összes óriás sportmárka a Nike-től az Adidasig egyszerre jött ki neon rózsaszín kollekcióval. A tervezők szerint a cél egyértelmű. A közösségi média korában a cipőknek nem szabad elveszniük a képernyőn, a zöld gyepen pedig ennél jobb kontrasztot gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy keresve sem találtak volna. Ráadásul a divat szakértők ezt már 2 éve megjósolták, amikor a 2026-os nyár sláger színének az Electric Fuchsia árnyalatot nevezték meg. Szóval a pink ma már nem a lázadás, hanem az összetartozás szimbóluma a pályán, sőt még a bírók is bevállalták. Egy jó szelvics farmerhez mondjuk én inkább egy klasszikus sneakert ajánlanék, de egy dolog biztos. A rózsaszín idén-nyáron mindent visz. Kérdés az, hogy mi bevállalnánk-e mondjuk egy hétvégi foci során?
1: A Lidl Plus alkalmazásban mindenre találsz ajánlatot, amire vágysz, és arra is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Olvastasd be a Lidl Plus kártyát, és egyszerűen használd ki az alkalmazás ajánlatait. A bőr nélküli sertés hasrész 100 g-onként 1,89 bani a Lidl Plus-szal. A fél kilós szeletelt pilosz sajt 14,99 bani a Lidl Plus-szal. És a 2 literes Team Bark Cool húsítő 4,64 bani 2 darab vásárlása esetén.
2: Lidl, 15 éve igazán megéri.
3: A következő járra meg lesz a csípe!
4: A rovarcsípések már senkit nem ijesztenek meg. Próbáld ki te is a kálmocsúp tapaszokat rovarcsípés esetén. A természetbarát gyerekek számára 3 éves kortól kezdődően. Enyhíti a viszketést és hősítő hatása van. Keresd a gyógyszertárakban. Kálmocsúp. Semmi vakarás, csak gyógyulás.
5: Idén érettségizel és Kolozsvárra készülsz egyetemre. Ha fejlesztenéd magad, kiváló hazai és külföldi

0: külföldi szakemberektől tanulnál? Motiváló környezetre vágysz? Nálunk a helyed. Felvételit hirdet a leendő első éveseknek a Matthias Corvinus Kollégium egyetemi programja. Sokoldalú kurzusokkal, ingyenes kollégiummal, nyelvórákkal, tanulmányutakkal és összetartó közösséggel vár az MCC. A képzés az egyetemi tanulmányok mellett végezhető. Jelentkezz július 13-ig. Részletek az mcc.ro weboldalon.
1: Reklámot hallottak.

0: Ha zenei változatosságra vágy,
1: jó helyen jársz!
2: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok, ez itt a legújabb dal.
3: Csak nyomtam, nyomtam, nyomtam a gáz, mégis elillantál.
2: Sziasztok, Radics Gigi vagyok, és itt is hallhatjátok a legújabb slágeremet.
0: FM 84.6.

0: friss infók, ropogós slágerek és a szokásos reggeli pörgés. Te a Fun FM-et hallgatod, Günther Ottóval.
1: Úgy látszik, Gotham City után Mexikóban is megjelent egy Batman, csak épp fekete köpeny helyett rogasztó szalaggal harcol a bűn ellen. A helyi rendőrség nagy erőkkel keres egy titokzatos igazságosztót, aki kifejezetten motorkerékpár tolvajokra vadászik. A módszere rendkívül egyszerű, eddig legalább 5 bűnözőt találtak a járókelők, villanyoszlopokhoz kötözve, leragasztott szájjal. A mexikói Batman ráadásul nem spórol a humorral sem. A tolvajok homlokára filc tollal írta rá a bűnüket, mellé pedig egy-egy hatalmas neon rózsaszín táblán részletezte a stiklieiket. Sőt, a poén kedvéért még macskabajszt is rajzolt az arcukra. Bár a hatóságok dolgát annyiban megkönnyítette, hogy az ellopott motorokat is otthagyta az oszlopok mellett, a rendőrség nem nevet, mivel a hősünk alaposan meg is ruházta a tolvajokat, most önbíráskodás miatt nyomoznak utána. Addig is a helyi motorosok valószínűleg nyugodtabban alszanak.

0: Nem zaccal töltjük ki a reggelt, hanem tartalommal. Minden reggel együtt kotyogunk a hallgatóval.
1: Kotyogó. Minden reggel forrón tálaljuk.
0: Kotyogó. Az

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Reklámot hallottak!

0: Neoton Família, valamint a Mamma Mia 1983-ból. 2 perc maradt hátra 9 óráig. Hamarosan friss hírek, információk a Fun FM hírszolgálattól. Ezt az órát Péter Fibori and the Love Band zárja. Hajolj bele a hajamba!
1: Kotyogó Günther Ottóval, a reggeli energiabomba a Fun FM-ben.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Nincs értelme újabb kormányfőjelöltet állítani Romániában, mert biztosan nem kapna parlamenti többséget, jelentette ki Nikus Ordán államfő. Nem fog pusztán a formalitás kedvéért elindítani egy újabb alkotmányos procedúrát, tette hozzá a politikus. Az elnök hangsúlyozta, az intézmények az ügyvivő kabinet korlátozott jogköre ellenére is működnek, a parlament pedig bármikor készen áll a rendkívüli helyzetek kezelésére. Szerdán a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból vizsgáznak az érettségizők, miután az Oktatási Minisztérium a kánikula miatt a keddi írásbelit elnapolta. Hétfőn román nyelvből és irodalomból vizsgáztak, július 2-án csütörtökön a választott tantárgyból adnak számot, tudásukról az érettségizők, pénteken pedig anyanyelvből mérik fel a nemzeti kisebbségekhez tartozó tanulók tudását. Július 1-től megszűnnek az üzemanyagokra vonatkozó támogatási intézkedések. Ez újabb áremelkedést eredményezhet az autósok számára. A gázolaj esetében a támogatások megszűnésének hatása azonnal érezhető lehet. Az ár legalább 36 banival emelkedhet literenként. Emellett az árak ennél is nagyobb mértékben emelkedhetnek, mivel az elmúlt 3 hónapban a benzinkút a kereskedelmi árrését, vagyis haszonkulcsát a tavalyi átlagos szinten maximálták. Szerdától emelkednek a közúti bírságok a bruttó minimálbér növekedése miatt. A KRESZ-ben szereplő összes olyan szankció összege növekedni fog, amelyet büntetőpontok alapján számolnak ki. A hatályos jogszabályok értelmében egy büntetőpont a bruttó minimálbér 5%-át teszi ki, így a jelenlegi 202,5 lejről 216 lej és 25 banira emelkedik egy büntetőpont összege. A román rendőrség a Digi24.ro hírportálnak megerősítette, az új tarifákat mától alkalmazzák. A bruttó minimálbér is 4325 lejre emelkedik Romániában, szintén mától. Szerdától többet kell fizetni az Európai Unión kívüli online platformokról rendelt termékekért. Az új vám és logisztikai díjak lépnek érvénybe. A kormány még januárban 25 lejes logisztikai díjat vezetett be csomagonként, ehhez most egy új 3 eurós vám tarifa is társul bizonyos termékkategóriák esetében. Ez az Európai Uniós szabályozás része, és minden tagállamban egységesen alkalmazzák. Az új díj azokra a 150 eurónál kisebb értékű csomagokra vonatkozik, amelyek eddig vámmentesen érkezhettek az Európai Unióba. Az Európai Bizottság szerint a korábbi vámmentes még már nem indokolt, mert az online kereskedelem rendkívül gyorsan nőtt, és ez versenytorzító hatásokat is okoz. Tavaly már 5,8 milliárd küldemény érkezett az Unióba. Az uniós intézmények egy új, egységes logisztikai díjon dolgoznak, amely a jövőben akár felválthatja a jelenlegi romániai 25 lejes díjat. A képviselőház döntőházként fogadta el a Lift az életért elnevezésű országos programról szóló törvényt, amelynek célja, hogy támogatást biztosítson felvonók telepítésére a lift nélküli társasházakban. A jogszabály értelmében a legalább 3 szintes lifttel nem rendelkező lakóépületek jogosultak lehetnek állami, európai, uniós vagy önkormányzati finanszírozásra. Liftek vagy alternatív akadálymentesítési megoldások, emelő platformok vagy rámpák kiépítésére. A programot a fejlesztés és az Európai Beruházások Minisztériuma koordinálja. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a reggeli ködfelhőzet felszakadozását követően változóan felhős égbolt mellett száraz, napos időjárásra lehet számítani. Csíkszeredában jelenleg 17 Celsius fokot mérnek, a csúcsérték 29-32 fok közé emelkedik. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 9 óra múlt 4 perccel jó reggelt kívánok mindenkinek, ez a mai kotyogó egy újabb órája tel is telefülik zenékkel. Az elmúlt 30 év és napjaink legjobbja is sorakoznak. Brutális viharok taroltak, halálos áldozatot követelt az ítéletidő. Új himnusszal gazdagodott a 2026-os labdarúgó világbajnokság zenei palettája, megjelent a Read My Lips, Madonna és Feet közös felvétele, illetve amíg mi aludtunk, Mbappé rekordokat döntött a futball VB-n. Ha velem tartanak, a következő órában sem fogunk unatkozni.

0: A Medima Csíkszeredában mágneses rezonancia, RMN és CT vizsgálatokat végezhetsz az egészségbiztosítási pénztár elszámolásával, beleértve az SO, AO és monitorizálási beutalókat is. Gyors időpontfoglalás, pontos eredmények és most 15% kedvezmény a magánvizsgálatokra. Várunk Csíkszeredában a Hunyadi János utca 26 szám alatt. Hívj most 0373 301 139. Medima. Kiválóság az orvosi képalkotásban.
1: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: Az, az igazság, hogy megkívántam a bolgárok klasszikus uborka levesét, a teretort, és lehet, hogy el is fogom ma készíteni, hiszen viszonylag egyszerű, és nagyon jól hűsít ebben a rendkívül lerekedt melegben. Gyorsan megosztom a receptet, hogyha valakit még esetleg érdekel, akkor bátran álljon neki. Kell hozzá egy nagyobb kígyóborka, de természetesen dolgozhatunk ilyen kis kornisomból is, ha az van otthon. Nem árt bele mondjuk egy fél zöld paprika, némi joghurt, ez lehet görög vagy lehet török, ki amilyet szeretne, egy marék petrezselyem, sóbors, egy nagyobb gereszt fokhagyma, némi jégkocka és friss vágott kapor ízlés szerint, bár szerintem ugye a kaprozást azt nem lehet elrontani. Mindez megy bele egy blenderbe, vagy ugye egy ilyen aprítógépbe, és addig kerengetjük benne, amíg ilyen jó krémes állagot nem kap. Ha szeretne, még a tetejére szórhat némi frissen vágott kaprot, mert mint mondottam, nem lehet egy dolgot túlkaprozni, főleg, hogyha szeretjük az ízét, és már is kész van a hűsítő levesünk. Alap, hogyha mondjuk minden a hűtőből kerül elő, akkor eleve már hűs a levesünk, a kész termékünk. Nyilván ezt szolgálja a jégkocka is, egy icipicit lazítja is az állagát, de hogy folyamatában hűti ezt a történetet, és már is lehet kanalazni, ha megbírja enni így magában, akkor úgy, én mondjuk egy kis spiritóst elbírnék képzelni mellé, és hogyha van otthon már megérett finom kovászos uborka, abból ugyanígy el lehet készíteni, szerintem az, ha kell, még finomabb.
1: Reggeli kávé. Vidám száj. Fun FM, amit hallgassál!

0: és a kedvenc dalaid egy helyen. Csíkszereda, tekerj ránk! Fun FM.
1: Hatalmas pusztítást végzett a vihar Romániában. Az Országos Katasztrófavédelmi Főfelügyelőség az X-O tájékoztatása szerint kedreggel 8 óra és szerda hajnali 6 óra között 20 megye 60 településén, valamint Bukarestben kellett beavatkozniuk a mentőegységeknek. A legkritikusabb helyzet a fővárosban alakult ki, ahol szerda reggelig a Bukarest-Ilfov megyei katasztrófavédelmi felügyelőséghez csaknem 2000 segélyhívás érkezett, és közel 1000 bejelentés még mindig feldolgozásra vár. Bukarestre és Ilfov megyére összesen 19 azonnali, azaz now casting figyelmeztetést adtak ki. Az ítélet időnek egy halálos áldozata is van. A tűzoltók és a mentőcsapatok megállás nélkül dolgoznak a károk felszámolásán. Az eddigi összesítések szerint 45 házból, 35 udvarból és 40 pincéből vagy alagsorból kellett kiszivattyúzni a betörő vizet. 17 utcát öntött el az ár, 960 kidőlt fát és 48 villanyoszlopot távolítottak el az úttestekről és a vezetékekről. 60 épület tetőszerkezetét rongálta meg a szél. A leszakadó épületelemek eltávolításán folyamatosan dolgoznak. 469 gépjármű rongálódott meg a viharban, és egy ember életét vesztette. A lakosság időbeni tájékoztatása érdekében a hidrometeorológiai figyelmeztetések nyomán 28 megyében összesen 58 raw alert üzenetet küldtek ki mobiltelefonra, emellett 8 megyében 9 alkalommal futó szöveges figyelmeztetést is sugároztak a közszolgálati televízióban.

0: tábor. Nyári Ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Reklámot hallottak.

Új himnussal gazdagodott a 2026-os labdarúgó világbajnokság zenei palettája, megjelent a Read My Lips, Madonna és Faith közös felvétele. A dal két eltérő, mégis egyformán meghatározó zenei világ találkozása. Az egyik oldalon a popkultúrát évtizedek óta formáló Madonna, a másikon pedig a kortárs latin zenei szintér egyik legnagyobb hatású előadója, Faith. Az eredménye egy kétnyelvű, lendületes és nemzetközi hangzású szerzemény, amely új energiát visz a világ legnagyobb futball eseményének zenei történetébe. A Read My Lips egyébként először a Confessions 2 The Film című alkotásban csendült fel, amelyet a Tribeca Filmfesztiválon mutattak be, most pedig hivatalosan is megjelent, felvezetve Madonna új stúdióalbumát, a Confessions 2-t, amelynek premierje július 3-ára várható. Madonna ezúttal sem csupán közreműködőként szerepel a projektben, jelenléte a folyamatos megújulás, a provokatív művészi szemlélet és a kulturális hatás szimbóluma. Faith ezzel szemben a modern latin zene friss lendületét képviseli, az urban pop, a reggaeton és a globális pop zene elemeit ötvöző stílusával már a világ egyik legtöbbet streamelt latin előadójává vált. A Read My Lips újabb bizonyíték annak, hogy a FIFA World Cup zenei programja nem pusztán a torna kísérő eleme, hanem önálló kulturális platform is egyben. A szervezők nagy nevekkel, meglepetésekkel és olyan dalokkal készültek, amelyek egyszerre tükrözik a világbajnokság feszültségét, látványosságát és nyilván az

0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.
1: A Dakota Security Service Kft. Biztonsági őrt alkalmaz. Érdeklődni a cég székhelyén, Csíkszereda, Villanytelep utca 2 szám alatt, vagy a következő telefonszámokon 0266 310 752 és 0731 696 603.
0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.

0: Filó és a feltámad a tenger 2025-ből. Nos, a tenger feltámadt, a változások zajlanak. 3:40 lesz 2 perc múlva, amíg mi aludtunk, Mbappé rekordokat döntött a futball VB-n. A francia válogatott 3-0-ra legyőzte a svéd csapatot a futball VB kieséses körének első fordulójában. A franciák ezzel bejutottak a legjobb 16 közé, ahol a németeket kiejtő Paraguay lesz az ellenfelük. A franciák Mbappé duplázott, mellette Barcola talált még meg. Kylian Mbappé a svédek elleni 2 találata után már 6 gólnál jár az idei VB-n, amivel a góllövő listán utolérte Lionel Messit, a végbéken pedig már 18 gólja van, csak egyel van lemaradva Messi mögött. Mbappé 9 gólnál jár a világbajnokságok kieséses szakaszában, ezzel ő minden idők legeredményesebb futballistája ebben a mutatóban. A francia csatár a világbajnokságokon elképesztően teljesít, ez a harmadik VB-je, összesen 18 meccsen játszott, ezeken pedig 18 gólja és 5 gólpassza van.
1: A csíki a kedvence, a hoki, a sör
2: és a fenefen.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.
2: Csíki.

5 perc van ott hátra 10 óráig, készítjük elő a híreket, információkat a Fan FM hírszolgálattól, illetve a következő órára készítek elő jó néhány vadiós zenei dalt, Benson Boone, Miles Smith, Dual Mono, Somber, Alefarben szintén itt lesznek az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai között.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Nincs értelme újabb kormányfőjelöltet állítani Romániában, mert biztosan nem kapna parlamenti többséget, jelentette ki Nikus Ordán államfő. Nem fog pusztán a formalitás kedvéért elindítani egy újabb alkotmányos procedúrát, tette hozzá a politikus. Az elnök hangsúlyozta, az intézmények az ügyvivő kabinet korlátozott jogköre ellenére is működnek, a parlament pedig bármikor készen áll a rendkívüli helyzetek kezelésére. Szerdán a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból vizsgáznak az érettségizők, miután az Oktatási Minisztérium a kánikula miatt a keddi írásbelit elnapolta. Hétfőn román nyelvből és irodalomból vizsgáztak, július 2-án csütörtökön a választott tantárgyból adnak számot, tudásukról az érettségizők, pénteken pedig anyanyelvből mérik fel a nemzeti kisebbségekhez tartozó tanulók tudását. Július 1-től megszűnnek az üzemanyagokra vonatkozó támogatási intézkedések. Ez újabb áremelkedést eredményezhet az autósok számára. A gázolaj esetében a támogatások megszűnésének hatása azonnal érezhető lehet. Az ár legalább 36 banival emelkedhet literenként. Emellett az árak ennél is nagyobb mértékben emelkedhetnek, mivel az elmúlt 3 hónapban a benzinkutak kereskedelmi árrését, vagyis haszonkulcsát a tavalyi átlagos szinten maximálták. Szerdától emelkednek a közúti bírságok a bruttó minimálbér növekedése miatt. A KRESZ-ben szereplő összes olyan szankció összege növekedni fog, amelyet büntetőpontok alapján számolnak ki. A hatályos jogszabályok értelmében egy büntetőpont a bruttó minimálbér 5%-át teszi ki, így a jelenlegi 202,5 lejről 216 lej és 25 banira emelkedik egy büntetőpont összege. A román rendőrség a Digi24.ro hírportálnak megerősítette, az új tarifákat mától alkalmazzák. A bruttó minimálbér is 4325 lejre emelkedik Romániában, szintén mától. Szerdától többet kell fizetni az Európai Unión kívüli online platformokról rendelt termékekért. Az új vám és logisztikai díjak lépnek érvénybe. A kormány még januárban 25 lejes logisztikai díjat vezetett be csomagonként, ehhez most egy új 3 eurós vám tarifa is társul bizonyos termékkategóriák esetében. Ez az Európai Uniós szabályozás része, és minden tagállamban egységesen alkalmazzák. Az új díj azokra a 150 eurónál kisebb értékű csomagokra vonatkozik, amelyek eddig vámmentesen érkezhettek az Európai Unióba. Az Európai Bizottság szerint a korábbi vámmentes még már nem indokolt, mert az online kereskedelem rendkívül gyorsan nőtt, és ez versenytorzító hatásokat is okoz. Tavaly már 5,8 milliárd küldemény érkezett az Unióba. Az uniós intézmények egy új, egységes logisztikai díjon dolgoznak, amely a jövőben akár felválthatja a jelenlegi romániai 25 lejes díjat. A képviselőház döntőházként fogadta el a Lift az életért elnevezésű országos programról szóló törvényt, amelynek célja, hogy támogatást biztosítson felvonók telepítésére a lift nélküli társasházakban. A jogszabály értelmében a legalább 3 szintes lifttel nem rendelkező lakóépületek jogosultak lehetnek állami, európai, uniós vagy önkormányzati finanszírozásra. Liftek vagy alternatív akadálymentesítési megoldások, emelő platformok vagy rámpák kiépítésére. A programot a fejlesztés és az Európai Beruházások Minisztériuma koordinálja. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint változóan felhős égbolt mellett száraz, napos időjárásra lehet számítani. A csúcsérték 29-32 fok közé emelkedik. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat. Itt vagyunk, ragyogunk, mint a kinti nap. Érdemes most már lassan árnyékba húzódni, hiszen 11 és délután 3 között nem javallott a tűző napon tartózkodni. Ez a mai kotyogó egy újabb órája, én Günther Otto vagyok, köszöntöm Önöket 10 óra után 4 perccel. 19 fokot mérnek jelenleg Csíkszeredában. Van egy olyan fura érzésem, hogy a reális hőérzet jóval több. Ez már szinte 25 fokra tehető. Kánikulára kell készülni a mai napon is, úgyhogy érdemes így választani ruhát mára, illetve fényvédelmet.
0: A hírek után vissza a kotyogóba!

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

0: my breath. Új zenék. Állandó jó kedv. Fun FM. Zsíkszered a legfrissebb hangja.
1: Az az igazság, hogy a németek nagyon-nagyon szeretik a dance muzsikát, és az EDM műfajban rendkívül erős a mezőny, legalábbis ami a mostani állását illeti, az összesített német műfaji listának. Többek között erről válogattam össze néhány dalt, így a csíki délelőttbe szerintem szintén jól fognak menni. Első helyen van Purple Disco Machine, Disco Cherry című nagy klub himnusza, természetesen mutatom én is, rögtön utána pedig egy kis nosztalgia faktort is keverünk a történetbe, az Offenbach féle Four to the Floor, ami ugye az eredeti Star Sailor klasszikusát jelenti, friss köntösben, óriási kedvenc a német DJ-knél, illetve azoknál, akik szeretik ezt a típusú zenét, úgyhogy hozom is a kettő vadi új dalt ebben az órában, Purple Disco Machine, illetve Offenbach és Star Sailor.
2: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek.

klub robbanását a brazil Zurb szállította a Moaki című trackkel. A producer most emeli a tétet és a brit pop divát. Rita Orát kérte fel a legújabb dalához. Lüktető ritmusok, fülbemászó dallam és hamisítatlan nyári hangulat áradt a Fun FM rádióból, hiszen imént szólt az említett dal, ez volt az If It's Not Love. Fülig zenék között az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai sorakoznak, persze vannak itt még zenei újdonságok, hiszen ezeket ígértem meg erre az órára. Dual Mono, Red Sand Queen, valamint az Ocean füleik csak.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49 per A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Reklámot hallottak!

Ha kellett egy kis plusz energialöket a mai naphoz, megkaptuk a Lefarben és René Miller közös dalából, ez volt a Body Talk, szintén nagyot megy a németeknél. Fordítunk egy kicsit a ritmuson, a Brit Myers Smith vadigú dalát is hoztam, ő az elmúlt év egyik legnagyobb és leggyorsabb globális sikersztoria, a Heaven pedig tökéletesen mutatja, miért imádják őt a rádiók szerte Európában.

0: szólunk a kocsiban, az irodában és a szívedben. Fun FM, Csíkszered a saját hangja.
1: Ha mindenkit boldoggá akarsz tenni, árulj fagyit. Ez az, ami sosem ennekem, hogy mindenkinek megfeleljek.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Fültől fülig Fan FM. FM 87.6 Csíkszereda.
1: Fan FM Rádió. Fülig zene.
0: Fan FM.

0: Idén érettségizel és Kolozsvárra készülsz egyetemre. Ha fejlesztenéd magad, kiváló hazai és külföldi szakemberektől tanulnál, motiváló környezetre vágysz, nálunk a helyed. Felvételit hirdet a leendő első éveseknek a Matthias Corvinus Kollégium egyetemi programja. Sokoldalú kurzusokkal, ingyenes kollégiummal, nyelvórákkal, tanulmányutakkal és összetartó közösséggel vár az MCC. A képzés az egyetemi tanulmányok mellett végezhető. Jelentkezz július 13-ig. Részletek az mcc.ro weboldalon.
1: Reklámot hallottak. Fun

Summer és a My Body Isn't Ready vadi új dal ez is, az újdonságok közé soroltam erre az órára. Az amerikai énekes dalszerző, producer Summer, azaz Shane Summers vadi új dallal jelentkezett, egy igen-igen intim hálószoba popos, azaz bedroom pop és alternatív rock keveredik a dalban, hipnotikus akusztikus gitár pengetéssel, szerintem nagyon rendben van, illetve megtalálja a helyét a zenei kínálatunkban. 5 perc maradt hátra 11 óráig, hamarosan friss hírekkel, információkkal jelentkezünk, illetve természetesen a következő órát is a legjobbakkal töltjük ki, de ezek közé keverünk már némi ajándékot, azaz nyereményt is. Fülig zenék között érkezik John Farnham és a You're the Voice 1986-ból, rögtön utána hírek, információk a Fun FM hírszolgálattól.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Azok a diákok, akik tőlük független okok miatt nem tudtak időben megérkezni a 2026-os érettségi szerda reggel 9 órára meghirdetett, a szaknak megfelelő kötelező vizsgára délután 1 órától kapnak lehetőséget és a tartaléktételből vizsgázhatnak. Az információt Szarin Jón, az Oktatási Minisztérium államtitkára erősítette meg a Digi24.ro hírportálnak. Mint ismert, szerdára virradóra hatalmas pusztítást végzett a vihar Romániában. 20 megye 60 településén okozott súlyos károkat az ítéletidő. A legkritikusabb helyzet a fővárosban alakult ki. Ha az akadozó közlekedés miatt a diákok nem értek be időben, 13 órától vizsgázhatnak. Elfogadta a parlament az RMDS javaslatát, amely gyorsabbá és hatékonyabbá teszi az uniós alapok felhasználását. A jogszabály a hivatalos közlönyben való megjelenését követően lép hatályba, jelentette be Cseka Attila szenátor, a tervezet egyik kezdeményezője. Az RMDS javaslata lehetővé teszi, hogy a helyreállítási alapból finanszírozott beruházásokat gyorsabban lehessen elszámolni és lezárni anélkül, hogy ez veszélyeztetné az építmények minőségére, biztonságára és jogszerűségére vonatkozó előírásokat. A törvényes keret megteremtése különösen fontos a beruházások megvalósításának végső szakaszában, hiszen így elkerülhető, hogy a határidők miatt veszélybe kerüljenek a közösségi fejlesztések. A jogszabály több mint 550 millió eurónyi uniós támogatás felhasználását teszi lehetővé az ország számára. A nyolcadikosok 79%-a ért el legalább 5-ös átlagot az országos képességfelmérő vizsgákon, tájékoztatott az Oktatás és Kutatásügyi Minisztérium. A közlemény szerint a felmérőre beiratkozott 148.268 nyolcadikos közül 143.251 diák vett részt mindhárom vizsgán, ami 96,6%-os részvételi arányt jelent. Legalább 5-ös átlagot 113.192 tanuló ért el, adta hírül az Ager Press. 7 diáknak sikerült 10-es átlaggal zárnia a felmérőt, illetve legtöbben matematikából buktak meg. Román nyelv és irodalomból 117.538 nyolcadikos, vagyis a vizsgázók 81,8%-a kapott legalább 5-ös átmenőt. Ebből a tantárgyból 398-an értek el 10-est. Matematikából 106.505 diák, a vizsgázók 74,3%-a kapott legalább 5-öst, 102-en pedig 10-es osztályzatot. Anyanyelv és irodalomból 7.980 tanuló, vagyis a vizsgázók 90,3%-a érte el a legalább 5-ös átmenőt, közülük 86-an kaptak 10-est. Csalás vagy csalási kísérlet miatt 8 tanulót kizártak a vizsgákról, dolgozatokat 1-esre értékelték. Az eredményeket a személyes adatok védelmére vonatkozó előírásoknak megfelelően a vizsgázóknak kiosztott egyedi kódok alapján tették közzé. A dolgozatok megtekintésére és az óvások benyújtására szerdán délután 2 és este 6 óra között, valamint csütörtökön és pénteken van lehetőség. A végleges eredményeket július 8-án, szintén szerdán teszik közzé. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint változóan felhős égbolt mellett száraz, napos időjárásra lehet számítani, bár helyenként a gomoly felhőzet valamelyest zavarhatja a napsütést. 23 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, 25 fokra tehető a reális hőérzet, 27-30 fok közé emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: Július 1-e van szerda, 11 óra múlt 5 perccel. Kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek. Én Günther Ottó vagyok, köszöntöm Önöket Fülig zenékkel. Ez a mai kotyogó utolsó órája.

velünk kerek a nap. FM 87,6 Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM. Fülig zene.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Reklámot hallottak.
2: Kotyogó. A hét törpe közül Szundit kedvelem leginkább. Kotyogó.
3: 12 múlt 2 perccel ígértem játékot a mai napra, és állom is a szavam. Július 2-ára tudok felajánlani egy páros belépőt az utolsó Viking című film vetítésére este 7 órától, eredeti nyelven román felirattal. Az utolsó Viking egyébként egy jó kis krimi vígjáték, és nyilván, hogyha azt is hozzáteszem, hogy egy svéd-dán koprodukcióról van szó, akkor garantált a nevetés. Anker 15 év után szabadul a börtönből, ahol rablásért ült. A pénzt annak idején a testvére Manfred ásta el, és egyedül ő tudja, hogy hol van, de Manfred azóta egy olyan mentális betegséggel küzd, ami miatt mindent elfelejtett, azt is, hogy hová rejtette a zsákmányt. És ha mindez nem lenne elég gond, Manfred meg van róla győződve, hogy ő valójában John Lennon a Beatlesből. Ha a testvérek visszatérnek gyermekkoruk lakhelyére, hogy megtalálják a rablásból származó pénzt, Manfred emlékeinek visszaszerzéséhez pedig megpróbálják összehozni a Beatles-t, két olyan embert is találnak, akik azt hiszik magukról, hogy ők Paul McCartney és Ringo Starr. Szerintem többet nem is kell mondani a filmről, amelynek a vetítése, amint ugye említettem korábban, és amire szól a páros belépő, július 2-án este 7 órától lesz a Csíki moziban. Erre természetesen jegyeket elővételben lehet váltani a prokult.ro oldalon. No de! Van nálam páros belépő, és fel is tudom ajánlani. 0724 860 ezer. Ha korábban figyelmes volt, akkor biztos vagyok benne, hogy tudja a helyes választ. Kinek képzeli magát Manfred? 0724 860 ezer. Ha megvan a helyes válasz, küldje el nekem SMS-ben a jól ismert SMS számra, és nyerje meg a felajánlott páros belépőt a holnap esti vetítésre.
2: Reggel felráz, délben szórakoztat, este megadja a ritmust. FM 87.6 Csíkszereda, Fan FM Rádió, Fülig Zene.

0: mást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fan FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.
1: A Dakota Security Service Kft. Biztonsági őrt alkalmaz. Érdeklődni a cég székhelyén, Csíkszered a Villanytelep utca 2 szám alatt, vagy a következő telefonszámokon 0266 310 752 és 0731 696 603.
0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fan FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.

A zajlik a játék a Csíki Mozi, valamint a Fan FM Rádió közös szervezésében, és a páros belépőt előbb-utóbb odaadom valakinek, hiszen megérkeztek a helyes válaszok. 0724 860 000. Az volt a kérdésem, hogy Manfred az egyik főszereplő, az utolsó viking egyik főszereplője, kinek képzeli magát? Nos, John Lennonnak. Rendkívül vagány az alapsztori, egy svéd-dán vígjátékra, krimi vígjátékra invitálom a nagy érdeműt, amelyet holnap este lehet megtekinteni a Csíki Moziban este 7 órától. Eredeti nyelven román felirattal van egy testvérpáros, egyik kirapol egy bankot, a szajrét rábízza a testvérére, hogy amíg ő ül, addig vigyázza, de időközben a testvér, akire rábízták a rengeteg pénzt, enyhe elmezavart szenvedés, John Lennonnak képzeli magát, a többit pedig a nézők fantáziájára, illetve a holnap esti vetítésre bízom, hiszen egy nagyon vagány filmről beszélünk. Prokult.ro, ezen a linken lehet előzetesen jegyet váltani, illetve az 553 végű SMS szám boldog tulajdonosa ezennel nyert egy páros belépőt a film holnap esti vetítésére. Gratulálok a válasz feladójának, és kívánok nagyon jó szórakozást!

Saying Goodbye volt Gloria Gaynor, but I have to. Teszem hozzá magamtól, 4 perc maradt hátra déli 12 óráig. Lassan búcsúznom kell, én Günther Otto vagyok, köszönöm a figyelmet. Azon gondolkodtam, hogy melyik legyen az a dal, amit utolsóként játszom be a mai kocsogóban, és természetesen, ahogy azt már megszokhatták, annak reményében búcsúzom, hogy holnap reggel ismét hallunk egymásról. Egy keményebb darabot választottam 1998-ból, hadd pörgetjük meg egy iciri-picirit a hangulatot még a dél előtt. Antiloop és a Believe. Ezzel búcsúzom, legyen egy szép napjuk, ne feledjék, továbbra is erős az UV-sugárzás, védeni kell magunkat ellene, illetve a hőgutát is elkerülendő, sok-sok folyadékot kell fogyasztani, és ha tehetik, tartózkodjanak árnyékban.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Azok a diákok, akik tőlük független okok miatt nem tudtak időben megérkezni a 2026-os érettségi szerda reggel 9 órára meghirdetett, a szaknak megfelelő kötelező vizsgára délután 1 órától kapnak lehetőséget és a tartaléktételből vizsgázhatnak. Az információt Szarin Jón, az Oktatási Minisztérium államtitkára erősítette meg a Digi24.ro hírportálnak. Mint ismert, szerdára virradóra hatalmas pusztítást végzett a vihar Romániában. 20 megye 60 településén okozott súlyos károkat az ítéletidő. A legkritikusabb helyzet a fővárosban alakult ki. Ha az akadozó közlekedés miatt a diákok nem értek be időben, 13 órától vizsgázhatnak. Elfogadta a parlament az RMDS javaslatát, amely gyorsabbá és hatékonyabbá teszi az uniós alapok felhasználását. A jogszabály a hivatalos közlönyben való megjelenését követően lép hatályba, jelentette be Cseka Attila szenátor, a tervezet egyik kezdeményezője. Az RMDS javaslata lehetővé teszi, hogy a helyreállítási alapból finanszírozott beruházásokat gyorsabban lehessen elszámolni és lezárni anélkül, hogy ez veszélyeztetné az építmények minőségére, biztonságára és jogszerűségére vonatkozó előírásokat. A törvényes keret megteremtése különösen fontos a beruházások megvalósításának végső szakaszában, hiszen így elkerülhető, hogy a határidők miatt veszélybe kerüljenek a közösségi fejlesztések. A jogszabály több mint 550 millió eurónyi uniós támogatás felhasználását teszi lehetővé az ország számára. A nyolcadikosok 79%-a érte el legalább 5-ös átlagot az országos képességfelmérő vizsgákon, tájékoztatott az Oktatás és Kutatásügyi Minisztérium. A közlemény szerint a felmérőre beiratkozott 148.268 nyolcadikos közül 143.251 diák vett részt mindhárom vizsgán, ami 96,6%-os részvételi arányt jelent. Legalább 5-ös átlagot 113.192 tanuló ért el, adta hírül az Ager Press. 7 diáknak sikerült 10-es átlaggal zárnia a felmérőt, illetve legtöbben matematikából buktak meg. Román nyelv és irodalomból 117.538 nyolcadikos, vagyis a vizsgázók 81,8%-a kapott legalább 5-ös átmenőt. Ebből a tantárgyból 398-an értek el 10-est. Matematikából 106.505 diák, a vizsgázók 74,3%-a kapott legalább 5-öst, 102-en pedig 10-es osztályzatot. Anyanyelv és irodalomból 7.980 tanuló, vagyis a vizsgázók 90,3%-a érte el a legalább 5-ös átmenőt, közülük 86-an kaptak 10-est. Csalás vagy csalási kísérlet miatt 8 tanulót kizártak a vizsgákról, dolgozatokat 1-esre értékelték. Az eredményeket a személyes adatok védelmére vonatkozó előírásoknak megfelelően a vizsgázóknak kiosztott egyedi kódok alapján tették közzé. A dolgozatok megtekintésére és az óvások benyújtására szerdán délután 2 és este 6 óra között, valamint csütörtökön és pénteken van lehetőség. A végleges eredményeket július 8-án, szintén szerdán teszik közzé. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint változóan felhős égbolt mellett száraz napos időjárásra lehet számítani, bár helyenként a gomoly felhőzet valamelyest zavarhatja a napsütést. 23 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, 25 fokra tehető a reális hőérzet, 27-30 fok közé emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra. Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió. Fun FM Rádió. Fülig

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angoltábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Reklámot hallottak!

az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei, mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik. Fun FM Rádió, fülig zene.

0: kiosztott. Fun FM Rádió. Főleg zene. ...kintésére és az óvások benyújtására szerdán délután 2 és este 6 óra között, valamint csütörtökön és pénteken van lehetőség. A végleges eredményeket július 8-án szintén szerdán teszik közzé.
1: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
0: Főleg zene.
1: Fun FM Rádió.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Viharokra figyelmeztető első és másodfokú riasztásokat adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat szerdán. Csütörtökön délelőtt 10 óráig elsőfokú riasztás van érvényben, fokozott légköri instabilitás miatt a Bánságban, a Körösvidéken, Máramarosban, Erdélyben, Olténiában, Munténiában, Dobrudzsában, Moldva déli felében, valamint a déli Kárpátokban és az Erdélyi Szigethegységben. A szél 50-70 km/órás sebességgel fújhat, a csapadék mennyisége elérheti a 15-25, elszigetelten meghaladhatja a 30-40 litert négyzetméterenként, és jégesőre is számítani kell. A meteorológusok szerint szerda délután 3 órától csütörtök reggel 6 óráig másodfokú riasztás lesz érvényben a Bánságban, a Körösvidéken, Nyugat-Erdélyben, Olténiában, Munténiában, valamint az Erdélyi Szigethegységben és a déli Kárpátok nagy részén. Ezekben a térségekben 70-90 km/óra sebességű szélre, vagy akár a 100 km/óra sebességet meghaladó széllökésekre is számítani kell. Felhőszakadások, jégeső, gyakori villámlások várhatók, a csapadék mennyisége pedig elérheti a 25-40, helyenként meghaladhatja az 50-60 litert négyzetméterenként. A meteorológusok szerint csütörtök reggeltől péntek reggelig az ország egész területén elsőfokú riasztás lesz érvényben. Fokozott lesz a légkör instabilitás, záporokra és zivatarokra, helyenként jégesőre is számítani kell. Hatalmas pusztítást végzett a vihar Romániában. Az Országos Katasztrófavédelmi Főfelügyelőség az IXO tájékoztatása szerint kedd reggel 8 óra és szerda hajnali 6 óra között 20 megye 60 településén, valamint Bukarestben kellett beavatkozniuk a mentőegységeknek. A legkritikusabb helyzet a fővárosban alakult ki, ahol szerda reggelig a Bukarest-Ilfov megyei katasztrófavédelmi felügyelőségekhez csaknem 2000 segélyhívás futott be, és közel 1000 bejelentés még mindig feldolgozásra vár. Bukarestre és Ilfov megyére összesen 19 azonnali figyelmeztetést adtak ki. Az ítéletidőnek egy halálos áldozata is van. A tűzoltók és a mentőcsapatok megállás nélkül dolgoznak a károk felszámolásán. Az eddigi összesítések szerint 45 házból, 35 udvarból és 30 pincéből vagy alaksorból kellett kiszivattyúzni a betörő vizet. 17 utcát öntött el az ár, 960 kidőlt fát és 48 villanyoszlopot távolítottak el az úttestekről és a vezetékekről. 60 épület tetőszerkezetét rongálta meg a szél, a leszakadó épületelemek eltávolításán folyamatosan dolgoznak. 469 gépjármű rongálódott meg a viharban, és egy ember életét vesztette. Ilija Volozsán ügyvivő miniszterelnök szerint a parlamentnek el kell fogadnia rendkívüli ülésszakon a közalkalmazotti bértörvényt, annak minden hiányosságával együtt. A politikus kijelentette, hogy a jogszabály az országos helyreállítási terv fontos mérföldköve. A kormányfő szerint bármely törvény, amely nagy várakozásokat kelt, de nem tud túl sokat nyújtani, heves vitákat gerjeszt. A politikumnak ezért nyíltan kell beszélnie az emberekkel. Volozsán hangsúlyozta, a Románia az elmúlt években többet költött, mint amennyit megengedhetett volna magának, hatalmas deficitet halmozva fel, és olyan magas kamatokat kellett kifizetni emiatt, amelyek megakadályozzák, hogy infrastrukturális fejlesztéseket lehessen végrehajtani az elkövetkezendő években. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint változóan felhős égbolt mellett marad a száraz javarészt napos időjárás. Csíkszeredában 27 Celsius fokot mérnek, a reális hőérzet 30 fokra tehető. Az előrejelzés szerint a csúcsérték 30-31 fokig emelkedik. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fan FM Rádió.

0: Idén érettségizel és Kolozsvárra készülsz egyetemre. Ha fejlesztenéd magad, kiváló hazai és külföldi szakemberektől tanulnál, motiváló környezetre vágysz, nálunk a helyed. Felvételit hirdet a leendő első éveseknek a Matthias Corvinus Kollégium egyetemi programja. Sokoldalú kurzusokkal, ingyenes kollégiummal, nyelvórákkal, tanulmányutakkal és összetartó közösséggel vár az MCC. A képzés az egyetemi tanulmányok mellett végezhető. Jelentkezz július 13-ig. Részletek az mcc.ro weboldalon. Nyári táborok a Minervában. A csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Reklámot hallottak.

0: állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fan FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier.
1: A Dakota Security Service Kft. Biztonsági őrt alkalmaz. Érdeklődni a cég székhelyén Csíkszereda a Villanytelep utca 2 szám alatt, vagy a következő telefonszámokon 0266 310 752 és 0731 696 603.
0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fan FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Azok a diákok, akik tőlük független okok miatt nem tudtak időben megérkezni a 2026-os érettségi szerda reggel 9 órára meghirdetett, a szaknak megfelelő kötelező vizsgára délután 1 órától kapnak lehetőséget és a tartaléktételből vizsgázhatnak. Az információt Szorin Jón, az Oktatási Minisztérium államtitkára erősítette meg a Digi24.ro hírportálnak. Mint ismert, szerdára virradóra hatalmas pusztítást végzett a vihar Romániában. 20 megye 60 településén okozott súlyos károkat az ítéletidő. A legkritikusabb helyzet a fővárosban alakult ki. Ha az akadozó közlekedés miatt a diákok nem értek be időben, 13 órától vizsgázhatnak. Elfogadta a parlament az RMDSZ javaslatát, amely gyorsabbá és hatékonyabbá teszi az uniós alapok felhasználását. A jogszabály a hivatalos közlönyben való megjelenését követően lép hatályba, jelentette be Cseka Attila szenátor, a tervezet egyik kezdeményezője. Az RMDSZ javaslata lehetővé teszi, hogy a helyreállítási alapból finanszírozott beruházásokat gyorsabban lehessen elszámolni és lezárni anélkül, hogy ez veszélyeztetné az építmények minőségére, biztonságára és jogszerűségére vonatkozó előírásokat. A törvényes keret megteremtése különösen fontos a beruházások megvalósításának végső szakaszában, hiszen így elkerülhető, hogy a határidők miatt veszélybe kerüljenek a közösségi fejlesztések. A jogszabály több mint 550 millió eurónyi uniós támogatás felhasználását teszi lehetővé az ország számára. A nyolcadikosok 79%-a érte el legalább 5-ös átlagot az országos képességfelmérő vizsgákon, tájékoztatott az Oktatás és Kutatásügyi Minisztérium. A közlemény szerint a felmérőre beiratkozott 148.268 nyolcadikos közül 143.251 diák vett részt mindhárom vizsgán, ami 96,6%-os részvételi arányt jelent. Legalább 5-ös átlagot 113.192 tanuló ért el, adta hírül az Ager Press. 7 diáknak sikerült 10-es átlaggal zárnia a felmérőt, illetve legtöbben matematikából buktak meg. Román nyelv és irodalomból 117.538 nyolcadikos, vagyis a vizsgázók 81,8%-a kapott legalább 5-ös átmenőt. Ebből a tantárgyból 398-an értek el 10-est. Matematikából 106.505 diák, a vizsgázók 74,3%-a kapott legalább 5-öst, 102-en pedig 10-es osztályzatot. Anyanyelv és irodalomból 7.980 tanuló, vagyis a vizsgázók 90,3%-a érte el a legalább 5-ös átmenőt, közülük 86-an kaptak 10-est. Csalás vagy csalási kísérlet miatt 8 tanulót kizártak a vizsgákról, dolgozatokat 1-esre értékelték. Az eredményeket a személyes adatok védelmére vonatkozó előírásoknak megfelelően a vizsgázóknak kiosztott egyedi kódok alapján tették közzé. A dolgozatok megtekintésére és az óvások benyújtására szerdán délután 2 és este 6 óra között, valamint csütörtökön és pénteken van lehetőség. A végleges eredményeket július 8-án, szintén szerdán teszik közzé. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint változóan felhős égbolt mellett száraz, napos időjárásra lehet számítani, bár helyenként a gomoly felhőzet valamelyest zavarhatja a napsütést. 23 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, 25 fokra tehető a reális hőérzet, 27-30 fok közé emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élmény tábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: Csak a legjobbak.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6.
1: Csík

0: Nálunk a Mikó vár. A Petőfi utca. A Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Viharokra figyelmeztető első és másodfokú riasztásokat adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat szerdán. Csütörtökön délelőtt 10 óráig elsőfokú riasztás van érvényben fokozott légköri instabilitás miatt a bánságban, a Körösvidéken, Máramarosban, Erdélyben, Olténiában, Munténiában, Dobrudzsában, Moldva déli felében, valamint a déli Kárpátokban és az Erdélyi Szigethegységben. A szél 50-70 km per órán sebességgel fújhat, a csapadék mennyisége elérheti a 15-25, elszigetelten meghaladhatja a 30-40 litert négyzetméterenként, és jégesőre is számítani lehet. Csütörtökön reggel 6 óráig másodfokú riasztás van érvényben a bánságban, a Körösvidéken, Nyugat-Erdélyben, Olténiában, Munténiában, valamint az Erdélyi Szigethegységben és a déli Kárpátok nagy részén. Ezekben a térségekben 70-90 km per órás sebességű szélre, vagy akár a 100 km per órás sebességet meghaladó széllökésekre is számítani kell. Felhőszakadások, jégeső, gyakori villámlások várhatók. A csapadék mennyisége elérheti a 25-40, helyenként meghaladhatja az 50-60 litert négyzetméterenként. A meteorológusok szerint csütörtök reggeltől péntek reggelig az ország egész területén elsőfokú riasztás van érvényben. Fokozott lesz a légköri instabilitás, záporokra és zivatarokra, helyenként jégesőre kell számítani. Az országos átlag felett teljesítettek a Hargita megyei nyolcadikosok az idei képességfelmérő vizsgán. Derül ki az Oktatási Minisztérium által közzétett elsődleges adatokból. A megyében vizsgázó 2560 tanuló 80,5%-a érte el legalább 5-ös átlagot, ami másfél százalékponttal haladja meg a 79%-os országos mutatót. A Hargita megyei diákok közül 2225-en anyanyelvből is vizsgáztak, az esélyegyenlőségi feltételeket pedig 83 sajátos nevelési igényű tanuló számára biztosították. A megye legjobb eredményét a csíkszeredai diák, a Nagy Imre általános iskola tanulója érte el, kiemelkedő 9,70-es vizsgaátlaggal. Ő magyar nyelvi és irodalomból 10-est kapott. Demeter Levente főtanfelügyelő a statisztikákat értékelve a Székelyhonnak elmondta, a megyében stabil teljesítményről beszélhetünk, a diákok hozták a megszokott átlagot. Román nyelv és irodalomból ráadásul enyhe javulás tapasztalható, hiszen az átmenési arány a tavalyi 61,6%-ról közel 63%-ra emelkedett. Ez az elmozdulás különösen pozitív annak fényében, hogy a román tétel sort idén is több kritika érte a kisebbségi oktatásban. Magyar nyelvből szintén kismértékű növekedést mértek, a tantárgy a maga 93,5%-os sikerességével továbbra is a legstabilabb pont a megyében. A matematikából ugyanakkor enyhe visszaesést található. Ott a tavalyi 74,6%-ról 72,6%-ra csökkent az eredményesen vizsgázók aránya. A főtanfelügyelő emlékeztet, ezek még az óvások előtti adatok, így a fellebezések elbírálása után a végleges eredmények várhatóan még valamivel kedvezőbb képet mutatnak majd. Általános sztrájkra készül a Sanitas szakszervezet az egészségügyi és a szociális ellátórendszerben. Az egy hónapja tartó karszalagos tiltakozás után az érdekvédők azért kényszerülnek radikális lépésre, mert az új egységes bértörvénytervezet mellett már a tarthatatlanná vált a személyzet hiány okozta leterheltség. Ugyanis a közszférában érvényben lévő alkalmazási stop miatt a megüresedett állásokat nem lehet betölteni. Nyulas Emma, a Sanitas Hargita megyei szervezetének elnöke elmondta, intézményeként átlagosan 15-40% közötti lényeges létszámhiánnyal küzdenek, ami 50-60 fős személyzeti deficitet jelent mindenhol. A helyzetet súlyosbítja, hogy a jelenlegi ügyvivő kormány nem fogadhat el sürgősségi rendeleteket a helyzet feloldására. Miután nincs, aki helyettesítse a kieső dolgozókat, a talpon maradt alkalmazottak végletekig túlterheltek, sokaknak több mint 100 kifizetetlen vagy le nem csúsztatott munkaórája van, és a tavalyról felgyűlt akár 50-60 napos pihenő szabadságokat sem tudják kivenni. A szakszervezet már elindította a vezetők felkészítését az általános sztrájk megszervezésére. A napokban zajló egyeztetések után pedig megkezdődik a munkabeszüntetéshez szükséges támogató aláírások összegyűjtése a tagok körében. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a délután folyamán térségünkben marad a javarészt tiszta égbolt mellett a száraz napos időjárás. 30 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, 31-33 fok közé tehető a reális hőérzet. A holnapi nap folyamán változékony, csapadékos időjárásra lehet számítani. Záporok, valószínű zivatarok alakulnak ki a térségben. A reggeli órákban a hőmérséklet 15 fokig süllyed, napközben a csúcsérték 27-29 foknál nem emelkedik magasabbra.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fan FM Rádió.
3: Se jó! Csak!

0: Idén érettségizel és Kolozsvárra készülsz egyetemre. Ha fejlesztenéd magad, kiváló hazai és külföldi szakemberektől tanulnál, motiváló környezetre vágysz, nálunk a helyed. Felvételit hirdet a leendő első éveseknek a Matthias Corvinus Kollégium egyetemi programja. Sokoldalú kurzusokkal, ingyenes kollégiummal, nyelvórákkal, tanulmányutakkal és összetartó közösséggel vár az MCC. A képzés az egyetemi tanulmányok mellett végezhető. Jelentkezz július 13-ig. Részletek az mcc.ro weboldalon. Nyári táborok a Minervában. A csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Reklámot hallottak.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Viharokra figyelmeztető első és másodfokú riasztásokat adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat szerdán. Csütörtökön délelőtt 10 óráig elsőfokú riasztás van érvényben fokozott légköri instabilitás miatt a bánságban, a Körösvidéken, Máramarosban, Erdélyben, Olténiában, Munténiában, Dobrudzsában, Moldva déli felében, valamint a déli Kárpátokban és az Erdélyi Szigethegységben. A szél 50-70 km per órán sebességgel fújhat, a csapadék mennyisége elérheti a 15-25, elszigetelten meghaladhatja a 30-40 litert négyzetméterenként, és jégesőre is számítani lehet. Csütörtökön reggel 6 óráig másodfokú riasztás van érvényben a bánságban, a Körösvidéken, Nyugat-Erdélyben, Olténiában, Munténiában, valamint az Erdélyi Szigethegységben és a déli Kárpátok nagy részén. Ezekben a térségekben 70-90 km per órás sebességű szélre, vagy akár a 100 km per órás sebességet meghaladó széllökésekre is számítani kell. Felhőszakadások, jégeső, gyakori villámlások várhatók. A csapadék mennyisége elérheti a 25-40, helyenként meghaladhatja az 50-60 litert négyzetméterenként. A meteorológusok szerint csütörtök reggeltől péntek reggelig az ország egész területén elsőfokú riasztás van érvényben. Fokozott lesz a légköri instabilitás, záporokra és zivatarokra, helyenként jégesőre kell számítani. Az országos átlag felett teljesítettek a Hargita megyei nyolcadikosok az idei képességfelmérő vizsgán, derül ki az Oktatási Minisztérium által közzétett elsődleges adatokból. A megyében vizsgázó 2560 tanuló 80,5%-a érte el legalább 5-ös átlagot, ami másfél százalékponttal haladja meg a 79%-os országos mutatót. A Hargita megyei diákok közül 2225-en anyanyelvből is vizsgáztak, az esélyegyenlőségi feltételeket pedig 83 sajátos nevelési igényű tanuló számára biztosították. A megye legjobb eredményét egy csíkszeredai diák, a Nagy Imre Általános Iskola tanulója érte el, kiemelkedő 9,70-es vizsga átlaggal. Ő magyar nyelvi és irodalomból 10-est kapott. Demeter Levente főtanfelügyelő a statisztikákat értékelve a Székelyhonnak elmondta, a megyében stabil teljesítményről beszélhetünk, a diákok hozták a megszokott átlagot. Román nyelvi és irodalomból ráadásul enyhe javulás tapasztalható, hiszen az átmenési arány a tavalyi 61,6%-ról közel 63%-ra emelkedett. Ez az elmozdulás különösen pozitív annak fényében, hogy a román tétel sort idén is több kritika érte a kisebbségi oktatásban. Magyar nyelvből szintén kismértékű növekedést mértek, a tantárgy a maga 93,5%-os sikerességével továbbra is a legstabilabb pont a megyében. Matematikából ugyanakkor enyhe visszaesés található. Ott a tavalyi 74,6%-ról 72,6%-ra csökkent az eredményesen vizsgázók aránya. A főtanfelügyelő emlékeztet, ezek még az óvások előtti adatok, így a fellebezések elbírálása után a végleges eredmények várhatóan még valamivel kedvezőbb képet mutatnak majd. Általános sztrájkra készül a Sanitas szakszervezet az egészségügyi és a szociális ellátórendszerben. Az egy hónapja tartó karszalagos tiltakozás után az érdekvédők azért kényszerülnek radikális lépésre, mert az új egységes bértörvénytervezet mellett már a tarthatatlanná vált a személyzet hiány okozta leterheltség. Ugyanis a közszférában érvényben lévő alkalmazási stop miatt a megüresedett állásokat nem lehet betölteni. Nyulas Emma, a Sanitas Hargita megyei szervezetének elnöke elmondta, intézményeként átlagosan 15-40% közötti lényeges létszámhiánnyal küzdenek, ami 50-60 fős személyzeti deficitet jelent mindenhol. A helyzetet súlyosbítja, hogy a jelenlegi ügyvivő kormány nem fogadhat el sürgősségi rendeleteket a helyzet feloldására. Miután nincs, aki helyettesítse a kieső dolgozókat, a talpon maradt alkalmazottak végletekig túlterheltek, sokaknak több mint 100 kifizetetlen vagy le nem csúsztatott munkaórája van, és a tavalyról felgyűlt akár 50-60 napos pihenő szabadságokat sem tudják kivenni. A szakszervezet már elindította a vezetők felkészítését az általános sztrájk megszervezésére. A napokban zajló egyeztetések után pedig megkezdődik a munkabeszüntetéshez szükséges támogató aláírások összegyűjtése a tagok körében. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a délután folyamán térségünkben marad a száraz napos időjárás. 30 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, 31-33 fok közé tehető a reális hőérzet. A holnapi nap folyamán változékony, csapadékos időjárásra lehet számítani. Záporok, valószínű zivatarok alakulnak ki a térségben. A reggeli órákban a hőmérséklet 15 fokig süllyed, napközben a csúcsérték 27-29 foknál nem emelkedik magasabbra.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra. Tele fülig zenékkel. Fan FM Rádió.
2: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.

0: A Medima Csíkszeredában mágneses rezonancia, RMN és CT vizsgálatokat végezhetsz az egészségbiztosítási pénztár elszámolásával, beleértve az SO, AO és monitorizálási beutalókat is. Gyors időpontfoglalás, pontos eredmények és most 15% kedvezmény a magánvizsgálatokra. Várunk Csíkszeredában a Hunyadi János utca 26 szám alatt. Hívj most! 0373 301 139. Medima. Kiválóság az orvosi képalkotásban.
1: Figyelj, te tényleg komolyan gondolod, hogy vegyünk fel egy hitelt a nyaralásra?
2: Igen, miért?
1: Nem tudom, inkább fordítsunk valamit a házra.
2: De hát eddig is mindig a házzal foglalkoztunk. Most foglalkozunk egy kicsit magunkkal is. És mondok még valamit. Anna nem arra fog emlékezni, hogy lecseréltük a kanapét, vagy felújítottuk a konyhát. Arra viszont biztosan emlékezni fog, hogy a szüleivel Európában nyaralt.
1: Lehet, hogy igazad van, de hová menjünk?
2: Bárhová. Ahová csak szeretnénk.
3: Bármit szeretnél megvalósítani, bárhová szeretnél eljutni, bármilyen ötleted van, az UniCredit Consumer Financing segít közelebb kerülni hozzá. Személyi kölcsön fix kamattal már 5,99%-tól. THM 9,25%. UniCredit.
2: Olvassa el figyelmesen a szerződésben foglaltakat. Ez a típusú hitel komoly pénzügyi kockázattal jár. Minerva,
4: nyári táborok a Minervában. A csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
5: Reklámot hallottak.

0: Minden sláger nálunk szól.
1: Sziasztok!
2: Mi vagyunk a New Level Empire.
3: Ez itt az új dalunk.
4: Hallgassátok nagy hangerővel.
5: Napjaink legjobbjai.
6: Hi, we're Clean Bandit. This is our music.
0: Fan FM Rádió.
5: Fan FM Rádió.

0: rádió.
1: Bárhol, bármikor.
0: Éterben.
1: Online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Változatosan.

0: Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
1: Reklámot hallottak.

0: Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
1: A Dakota Security Service Kft. Biztonsági őrt alkalmaz. Érdeklődni a cég székhelyén, Csíkszereda a Villanytelep utca 2 szám alatt, vagy a következő telefonszámokon 0266 310 752 és 0731 696 603.
0: Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.

8-tól 80-asok. Től 90-esek minden szerdán a Fan FM rádióban.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Viharokra figyelmeztető első és másodfokú riasztásokat adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat szerdán. Csütörtökön délelőtt 10 óráig elsőfokú riasztás van érvényben fokozott légköri instabilitás miatt a bánságban, a Körösvidéken, Máramarosban, Erdélyben, Olténiában, Munténiában, Dobrudzsában, Moldva déli felében, valamint a déli Kárpátokban és az Erdélyi Szigethegységben. A szél 50-70 km per órán sebességgel fújhat, a csapadék mennyisége elérheti a 15-25, elszigetelten meghaladhatja a 30-40 litert négyzetméterenként, és jégesőre is számítani lehet. Csütörtökön reggel 6 óráig másodfokú riasztás van érvényben a bánságban, a Körösvidéken, Nyugat-Erdélyben, Olténiában, Munténiában, valamint az Erdélyi Szigethegységben és a déli Kárpátok nagy részén. Ezekben a térségekben 70-90 km per órás sebességű szélre, vagy akár a 100 km per órás sebességet meghaladó széllökésekre is számítani kell. Felhőszakadások, jégeső, gyakori villámlások várhatók. A csapadék mennyisége elérheti a 25-40, helyenként meghaladhatja az 50-60 litert négyzetméterenként. A meteorológusok szerint csütörtök reggeltől péntek reggelig az ország egész területén elsőfokú riasztás van érvényben. Fokozott lesz a légköri instabilitás, záporokra és zivatarokra, helyenként jégesőre kell számítani. Az országos átlag felett teljesítettek a Hargita megyei nyolcadikosok az idei képességfelmérő vizsgán, derül ki az Oktatási Minisztérium által közzétett elsődleges adatokból. A megyében vizsgázó 2560 tanuló 80,5%-a ért el legalább 5-ös átlagot, ami másfél százalékponttal haladja meg a 79%-os országos mutatót. A Hargita megyei diákok közül 2225-en anyanyelvből is vizsgáztak, az esélyegyenlőségi feltételeket pedig 83 sajátos nevelési igényű tanuló számára biztosították. A megye legjobb eredményét a csíkszeredai diák, a Nagy Imre általános iskola tanulója érte el, kiemelkedő 9,70-es vizsga átlaggal. Ő magyar nyelvi és irodalomból 10-est kapott. Demeter Levente főtanfelügyelő a statisztikákat értékelve a Székelyhonnak elmondta, a megyében stabil teljesítményről beszélhetünk, a diákok hozták a megszokott átlagot. Román nyelvi és irodalomból ráadásul enyhén javulás tapasztalható, hiszen az átmenési arány a tavalyi 61,6%-ról közel 63%-ra emelkedett. Ez az elmozdulás különösen pozitív annak fényében, hogy a román tétel sort idén is több kritika érte a kisebbségi oktatásban. Magyar nyelvből szintén kismértékű növekedést mértek, a tantárgy a maga 93,5%-os sikerességével továbbra is a legstabilabb pont a megyében. Matematikából ugyanakkor enyhe visszaesés található. Ott a tavalyi 74,6%-ról 72,6%-ra csökkent az eredményesen vizsgázók aránya. A főtanfelügyelő emlékeztet, ezek még az óvások előtti adatok, így a fellebezések elbírálása után a végleges eredmények várhatóan még valamivel kedvezőbb képet mutatnak majd. Általános sztrájkra készül a Sanitas szakszervezet az egészségügyi és a szociális ellátórendszerben. Az egy hónapja tartó karszalagos tiltakozás után az érdekvédők azért kényszerülnek radikális lépésre, mert az új egységes bértörvénytervezet mellett már a tarthatatlanná vált a személyzet hiány okozta leterheltség. Ugyanis a közszférában érvényben lévő alkalmazási stop miatt a megüresedett állásokat nem lehet betölteni. Nyulas Emma, a Sanitas Hargita megyei szervezetének elnöke elmondta, intézményeként átlagosan 15-40% közötti lényeges létszámhiánnyal küzdenek, ami 50-60 fős személyzeti deficitet jelent mindenhol. A helyzetet súlyosbítja, hogy a jelenlegi ügyvívő kormány nem fogadhat el sürgősségi rendeleteket a helyzet feloldására. Miután nincs, aki helyettesítse a kieső dolgozókat, a talpon maradt alkalmazottak végletekig túlterheltek, sokaknak több mint 100 kifizetetlen vagy le nem csúsztatott munkaórája van, és a tavalyról felgyűlt akár 50-60 napos pihenő szabadságokat sem tudják kivenni. A szakszervezet már elindította a vezetők felkészítését az általános sztrájk megszervezésére. A napokban zajló egyeztetések után pedig megkezdődik a munkabeszüntetéshez szükséges támogató aláírások összegyűjtése a tagok körében. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a délután folyamán térségünkben marad a száraz napos időjárás. 30 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, 31-33 fok közé tehető a reális hőérzet. A holnapi nap folyamán változékony, csapadékos időjárásra lehet számítani. Záporok, valószínű zivatarok alakulnak ki a térségben. A reggeli órákban a hőmérséklet 15 fokig süllyed, napközben a csúcsérték 27-29 foknál nem emelkedik magasabbra.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra. Tele fülig zenékkel. Fan FM Rádió.
2: Megért, hogy olyan rózsa legyek, ami nem szúr, olyan szél, ami nem fúr.

0: A Medima Csíkszeredában mágneses rezonancia, RMN és CT vizsgálatokat végezhetsz az egészségbiztosítási pénztár elszámolásával, beleértve az SO, AO és monitorizálási beutalókat is. Gyors időpontfoglalás, pontos eredmények és most 15% kedvezmény a magánvizsgálatokra. Várunk Csíkszeredában a Hunyadi János utca 26 szám alatt. Hívj most! 0373 301 139. Medima. Kiválóság az orvosi képalkotásban.
1: Reklámot hallottak!

0: Fun FM Rádió. Fülig zene.
1: Fülig zene.
2: FM 87.6. Csíkszereda.
3: Egyedül csak az ég szava bír rám, csak olyat, amit elbírok, bíz rám. Néha zűr van a mennyben, és elmegy a kedvem, ha ellök a világ. Lehet példa vagy szánalom lennék, nekem mindegy, a fontos az

Csak a legjobbak, csak változatosan, csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

8-tól 80-asok. Től 90-esek minden szerdán a Fan FM rádióban.

0: és a kedvenc dalaid egy helyen. Csíkszereda, tekerj ránk! Fun FM.
1: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
2: Fülig zene.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.
0: 80-as évjárat 8-tól, minden szerdán a Fun FM rádióban.

0: Szerdán az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délen.
1: Hajrá, magyarok! A magyar zenék órája. Fedefem Rádió.

ennyi volt, és nincs tovább, ha megkérdeznék.

mondd, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújjon ágyba, hogy indulj újra, ez a szokott szakadt durva film, a Deja Vu nevű revű cinema veríték menetrend szerint.

0: zene, fülig magyar. Ez a magyar zenék órája. A jóból sosem elég, magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM, fülig zene.

0: 80-as évjárat 8-tól, 90-es évjárat 9-től. Minden szerdán a Fene FM rádióban.
1: Megállás nélkül. Fene FM. Fülig zene.

0: 80-as évjárat 8-tól, 90-es évjárat 9-től. Minden szerdán a Fan FM rádióban.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.

0: 80-as évjárat 8-tól, 90-es évjárat 9-től. Minden szerdán a Fan FM rádióban.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.

0: egy évtized legjobb dalai, 90-esek 9-től.
1: A csomagom is nehéz, a szívemen is súly, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl, a főbejárat előtt.

0: 80-as évjárat 8-tól, 90-es évjárat 9-től. Minden szerdán a Fene FM rádióban.
1: Megállás nélkül. Fene FM. Fülig zene.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.
1: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.
1: Fan FM Rádió.

0: Fun FM Rádió. Főleg zene.
1: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek. Az aktuális kedvencek közül.
0: Főleg zene.
1: Fun FM Rádió.

0: Velünk kerek a nap. FM 87,6. Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM. Fülig zene.
1: 90-es évjárat 9-től. Minden szerdán a Fun FM rádióban.

0: Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Fun FM Rádió. Fülig zene.
1: Fülig zene.
0: Nyolcvanas évjárat 8-tól. Minden szerdán a Fun FM Rádióban.

0: csak a legjobbak.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

0: nálunk a Mikó, vár a Petőfi utca, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

Ébredj a várossal! Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Szólunk a kocsiban, az irodában és a szívedben. FM 87,6. Csíkszered a saját hangja.

FM 87.6 Csíkszereda.

0: Fun FM rádió.
1: Bárhol, bármikor.
0: Éterben,
1: online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Bárhol jár. Változatosan.

MFM FM 87.6 Gipszeredó. FM.

0: Fülig zene, Fülig mosoly.
1: Fülig zene.

Ébredj velünk! Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Fülig zene.

0: something that I can't fix. Cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble just to move out on a double, and you don't let it trouble your brain, cause away goes trouble down the drain. Said away goes trouble down the drain.
1: Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Fun FM Rádió. Fülig zene. Fülig zene.